0: mas hogy itt van. A simra térsés, hajon ér. Csúri gyérés, hajt, amíg umígy itt van.
1: Atlantis FM.